0: radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agy.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolul.

élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: girls in the back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Már tervezik az országos bérlakásépítő programot, mindenkinek alávágott az a száj. 4 napos ünnep a jövő héten, megint mozgósítják a véradókat. Szép hajnalt mindenkinek, Fülöp Attila vagyok. Akár már szeptemberben dönthet a kormány a nagysebességű e-rollerek szabályozásáról. A szaktárca vezetője a kormányszóvívői tájékoztatón megismételte, szeptember 9-éig várják a visszajelzéseket a témában a kormány.hu oldalon, eddig 200 ezeren nyilvánítottak véleményt a kérdésben. Vitézi Dávid szerint eközben előre dolgoznak, hogy kész jogszabálytervezeteket tudjanak majd a kabinet elé terjeszteni. A miniszter arról is beszélt, hogy 3 milliárd euró juthat bérlakásépítésre és a kollégiumi férőhelyek bővítésére, részben uniós pénzekből. Szuper előleget kaphatnak a gazdák a pusztító aszály miatt. Július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, kétszer annyira, mint tavaly ilyenkor. A szárazság az agrárium minden ágazatát érintette, leginkább a tejtermelést, írta a kormány.hu. Azért, hogy az érintettek fizetőképesek maradjanak, hamarabb utalják az előlegeket. Így augusztus és október között összesen mintegy 106 milliárd forinthoz juthat 150 ezer gazdálkodó. A jövő héten 4 napos weekend lesz, megint kellenek a véradók a stabil betegellátás érdekében, mondta a rádiónknak az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila Árpád felhívta a figyelmet arra, hogy az önkéntesek a véradás.hu oldalon néhány kattintással kiválaszthatják a nekik megfelelő helyszínt és időpontot.
2: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni, sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejt készlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
1: Csak nem 2500 pár hamis sportcipőt foglaltak le a navosok Budapesten. Egy raktárban bukkantak rá a rendkívül silány minőségű utánzatokra. Ha forgalomba kerülnek, az 40 millió forintos kárt jelentett volna a jogtulajdonosoknak. A cipőket lefoglalták, a hamisítók ellen eljárás indult. Visszatér a kánikula a hétvégére, akár 35-37 fokos csúcsok is lehetnek. Csapadék kizárt, csak a szél jelenthet némi enyhülést. A legfrissebb előrejelzések szerint hétfőn érkezik majd egy hideg front, megerősödik a szél, helyenként zápor, esetleg zivatar is valószínű, leginkább a Dunántúlon. Kedre országszerte 30 fok alá csökkennek a maximumok. Azt mondják most a meteorológusok, hogy szerdától aztán ismét melegszik majd az idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Nem állhat le a betegellátás. Sok a hiba a hevesi játszótereken. 6 nap alatt 20 centit apadt a Tiszató. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 15-e van, szombat. Hosszú hétvége közeleg, de a betegellátás nem állhat le. A hazai készletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-i leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért. Kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
3: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni, sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
2: Riasztóan magas volt a kifogásolt játszóterek aránya a vármegyében az idei fogyasztóvédelmi ellenőrzéseken. Az év első felében 13 játszóteret és 93 eszközt vizsgáltak meg, és 11 helyszínen találtak valamilyen jogsértést. Ez 85%-os arány, miközben országosan a vizsgált játszóterek 37%-ánál merült fel probléma. A 93 ellenőrzött hevesi eszközből 81-et kifogásoltak a szakemberek. A legtöbb hiányosság a kötelező adattáblákkal volt kapcsolatos, de két esetben az előírt időszakos ellenőrzést sem végeztették el az üzemeltetők. Olyan játszótér is akadt, ahol nem tudták igazolni, hogy a korábban feltárt hibákat kijavították. A vármegyei vizsgálatok nyomán összesen 2 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabtak ki. A hatóság folytatja az ellenőrzéseket, a nyári szünet után pedig az óvodai és iskolai játszóterek kerülnek nagyobb fókuszba, írja a Heol. Továbbra is gyors ütemben csökken a Tiszató vízszintje a tartós aszály és az elégtelen vízutánpótlás miatt. A Kisköre felső vízmércénél 6 nap alatt mintegy 20 cm-es apadást mértek. A vízállás jelenleg 672 cm körül alakul. A tározóból közben folyamatosan párolog a víz, miközben az ivóvízellátásban is fontos szerepet tölt be a közép-tiszai térségben. A folyó alsó vízszintje Kiskörénél mínusz 349 cm-re süllyedt, ami új negatív rekord. A Tisza felsőbb szakaszain sincs jelentős utánpótlás, az elmúlt napok kisebb emelkedése után ismét apadás kezdődött. A vízügyi igazgatóság szerint az érkező vízhozam már a rendkívül száraz 2022-es értékeket is alulmúlja. Ha az időjárás és a vízjárás nem változik, két héten belül akár az 560 cm körüli téli vízszintet is elérheti a Tiszató, számolt be róla a Vármegyei Hetilap. Komoly problémát jelent a vízveszteség Hevesben is, miközben az aszály miatt egyre fontosabbá válik a víz megtartása. A Baritanya Természet és Környezetvédelmi Egyesület szerint országosan a vezetékes víz mintegy 23%-a veszhet el csőtörések és hálózati problémák miatt. A Vármegyében ennél is rosszabb a helyzet, a veszteséget mintegy 30%-ra teszik. A térségben közben kiszáradó tavak és vízfolyások, valamint a Tiszató rohamos apadása is jelzi a rendkívüli hiányt. A Tarna medréből idén-nyáron ismét több helyen eltűnt a víz, a mezőgazdaságban pedig szintén súlyos károkat okoz az aszály. A szakemberek szerint ezért az előregedett ivóvízhálózat korszerűsítése mellett a csapadék helyben tartására is sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani. A vízmegtartás lehetőségeiről a közelmúltban Gyöngyöstarjában térségi szakmai egyeztetést is tartottak. Derül ki a heol.hu összeállításából. Különleges vendégeket fogadtak a hatvani hivatásos tűzoltók. 14 árva gyermek és 7 felnőtt látogatott el a laktanyába. A törökországi fiatalok közül többen természeti katasztrófákban vagy katonai konfliktusokban veszítették el szüleiket. Néhányan a 2023-as törökországi földrengések tragédiáit élték át. A csoport csaknem egy hetet tölt 60-ban és környékén, ahol számos programmal várják őket. A tűzoltóságon megismerkedhettek a gépjárművekkel és a különböző szakfelszerelésekkel, valamint egy próbariasztást is bemutattak nekik. A gyerekek az emlékszobát is megnézték, ahol a tűzoltóság történetéből és régi eszközeiből kaptak ízelítőt. A látogatás végén a bátrabbak a létrás emelőkosárba is beszállhattak. Adta hírül a Vármegyei Katasztrófavédelem. Lejárt élelmiszereket, rovarmaradványokat és rozsdás hűtőket is találtak a nyári élelmiszerlánc ellenőrzések során a vármegyében. A NÉBIK és a kormányhivatal szakemberei 10 nyári tábort vizsgáltak, amelyek többségében mindent rendben találtak. Az egyik hevesi táborban azonban lejárt és nem nyomon követhető élelmiszerekre, valamint több higiéniai hiányosságra bukkantak. Egy másik, két tábort ellátó vendéglátóegységben egyebek mellett nem működött a kézmosó, rozsdásak voltak a hűtőberendezések, és rovarmaradványokat is találtak. A két helyszínről összesen csaknem 93 kg, 28 tételnyi élelmiszert vontak ki a forgalomból. Az érintett termékek értéke megközelítette a 187 ezer forintot. A feltárt szabálytalanságok miatt összesen 585 ezer forint bírságot szabtak ki. Derül ki a Heol összefoglalójából. Csaknem egy évtized után távozik a Lőrinci VSC-től Borsodi Attila sportmasszőr. A szakember a Heves vármegyei első osztályú labdarúgó csapat egyik fontos háttérembereként sokáig segítette a játékosok felkészülését és rehabilitációját. Tevékenysége alatt a csapat négyszer szerzett bajnoki címet, emellett két ezüst és két bronzérmet is begyűjtött. Borsodi Attila összesen 17 évet töltött a labdarúgásban, korábban a magyar strandlabdarúgó válogatott és a Ferencváros futszál csapata mellett is dolgozott. Gyöngyösön labdarúgók és kézilabdázók munkáját is segítette. A sportmasször most úgy döntött, háttérbe vonul, mert szeretne több időt tölteni családjával és két unokájával. Számolt be róla a heol.hu. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz időjárás miatt kevesebb a vízlelőhely, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik. Mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
4: Itt elsősorban a lakó környezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is, tehát madarak szeretik így is hűteni magukat. Egy nagy virág alátét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami viszonylag sekélyebb vizet biztosít. Ha mélyebb erét rakunk ki, akkor valamilyen tárgyakat kell belehelyezni, amin keresztül ki tudnak jutni, nagyobb ágat, köveket.
2: Jól jött a segítség az EGRI mentőállomás dolgozóinak a rendkívüli nyári melegben. Az egyik helyi cég nagyobb mennyiségű ásványvizet ajánlott fel a mentősök számára. A tartós hőségben különösen fontos a megfelelő folyadékpótlás azoknak, akik sokszor órákon keresztül nehéz körülmények között dolgoznak a helyszíneken. Az EGRI mentőállomás közösségi oldalán köszönte meg a felajánlást. Mint írták, az ásványvíz mellett maga a figyelmes gesztus is sokat jelent számukra. A támogatás azt is jelzi a mentősöknek, hogy a forró napokon végzett munkájukra és terhelésükre a helyi közösség is odafigyel. Újabb tornagyőzelmet ünnepelhetnek a Bélapád falvai fiatalok. A bélapádi kiskékek első helyen végeztek a Zánkai Erzsébet tábor 20 csapatot felvonultató felsős strandlabdarúgó tornáján. A csapat 3 győzelemmel és 1 döntetlennel csoport elsőként jutott tovább az egyenes kieséses szakaszba. Az elődöntőben kiélezett mérkőzésen 3-2-re győztek, majd a finálét 1-0-ra nyerték meg. A Bélapád falvaiak veretlenül összesen 14 lőtt és mindössze 5 kapott góllal szerezték meg az aranyérmet. A siker ráadásul nem előzmény nélküli. A kiskékek 2024-ben ugyanezen a tornán szintén az első helyen végeztek, írja a Heol. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét nagyon meleg időre készülhetünk. Sok napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. A délutáni hőmérséklet 33 fok körül alakulhat. A hétvége második felére tovább erősödik a hőség, és 35 fok körüli csúcsértékek is lehetnek. A jövő hét elején azonban változékonyabbra fordulhat az idő. Záporok és zivatarok érkezhetnek, és több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, augusztus 15-e van szombat, és a legjobb zenéket hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem hamarosan Mark Charles, és eddig közöse a Would I Lie To You, a kezdés pedig Timbaland és Justin Timberlake közösségé. Ez a Sexy Back, rádiózzunk együtt, jó ébredés mindenkinek!
1: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, ez volt Dario G és a Carnaval de Paris. Szép reggelt mindenkinek. Augusztus 15-e van szombat, hamarosan hozom a mai napról az infókat, meg hogy mik lesznek a témák ma reggel, de addig is a legjobb zenéket készítettem be most a reggeli kávézás mellé. Jön majd Charles és Eddie a Would I Lie to You-val hamarosan, a folytatás pedig Sean Paul-éké. Ez a Brie, most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, szép reggelt mindenkinek, a Would I Lie to You-val ébredhettünk, augusztus 15-e van szombat, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, a névnaposok a Máriák, a születésnaposok között pedig Ben Affleck-et köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket, ezen a napon van a nagy boldogasszony ünnepe, és 1914-ben nyitották meg a Cseddes óceánt és az Atlanti óceánt összekötő Panama csatornát. A legjobb zenékkel pedig jövök, méghozzá a rövid szünet után, a híreket követően a blues slágerét játszom majd le. A One Love-val ébredünk majd tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Nem állhat le a betegellátás. Sok a hiba a hevesi játszótereken. 6 nap alatt 20 centit apadt a Tiszató. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Hosszú hétvége közeleg, de a betegellátás nem állhat le. A hazai készletek jelenleg stabilak. Az augusztus 20-i leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért. Kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni. Sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
1: Riasztóan magas volt a kifogásolt játszóterek aránya a vármegyében az idei fogyasztóvédelmi ellenőrzéseken. Az év első felében 13 játszóteret és 93 eszközt vizsgáltak meg, és 11 helyszínen találtak valamilyen jogsértést. Ez 85%-os arány, miközben országosan a vizsgált játszóterek 37%-ánál merült fel probléma. A 93 ellenőrzött hevesi eszközből 81-et kifogásoltak a szakemberek. A legtöbb hiányosság a kötelező adattáblákkal volt kapcsolatos, de két esetben az előírt időszakos ellenőrzést sem végeztették el az üzemeltetők. Olyan játszótér is akadt, ahol nem tudták igazolni, hogy a korábban feltárt hibákat kijavították. A vármegyei vizsgálatok nyomán összesen 2 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabtak ki. A hatóság folytatja az ellenőrzéseket, a nyári szünet után pedig az óvodai és iskolai játszóterek kerülnek nagyobb fókuszba, írja a Heol. Továbbra is gyors ütemben csökken a Tiszató vízszintje a tartós aszály és az elégtelen vízutánpótlás miatt. A Kisköre felső vízmércénél 6 nap alatt mintegy 20 cm-es apadást mértek. A vízállás jelenleg 672 cm körül alakul. A tározóból közben folyamatosan párolog a víz, miközben az ivóvízellátásban is fontos szerepet tölt be a közép-tiszai térségben. A folyó alsó vízszintje Kiskörénél mínusz 349 cm-re süllyedt, ami új negatív rekord. Ismét nagyon meleg időre készülhetünk. Sok napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. A délutáni hőmérséklet 33 fok körül alakulhat. A hétvége második felére tovább erősödik a hőség, és 35 fok körüli csúcsértékek is lehetnek. A jövő hét elején azonban változékonyabbra fordulhat az idő. Záporok és zivatarok érkezhetnek, és több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM, a legjobb zenék.
2: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
3: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Rednecks és a Wish You Were Her. Szép napot kívánok, szép reggelt mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit is, hát már mondom is, 7 óra után jön az ország tortája, ugyanis megválasztották, hogy 2026-ban milyen cukormentes és milyen sima torta lesz majd Magyarország tortája, úgyhogy jönnek a részletek. 8 óra után pedig a Faith No More-ral foglalkozunk, akik úgy néz ki, hogy 2027-be visszatérnek, jönnek a részletek, és 9 óra után pedig a sportvilágába egy bomba mega hír jön, ugyanis Xavi, a Barcelona egykori edzője és labdarúgója lett a holland válogatott új szövetségi kapitánya. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék a folytatásban. Beyoncé ébreszt minket itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán a nap első témája nem más lesz, mint az ország tortája, ugyanis megválasztották a cukormentessel együtt, úgyhogy megnézzük a részleteket, no meg a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Shaw Kingston és a Beautiful Girls például majd a következő órában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Adószámla kivonatokat küld a NAV. A vezetékes víz harmada is elfolyhat Hevesben. Árva gyermekek a 60-i tűzoltóknál. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Elkezdte kiküldeni az adószámla kivonatokat és a pótlékértékesítőket a NAV. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Linz Mayer Szilviát, az adóhivatal kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
2: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van. Célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, az, aki egy összegben nem tudja megfizetni a tartozását, az éljen a kedvező részletfizetési lehetőségekkel.
1: Komoly problémát jelent a vízveszteség Hevesben is, miközben az aszály miatt egyre fontosabbá válik a víz megtartása. A Baritanya Természet és Környezetvédelmi Egyesület szerint országosan a vezetékes víz mintegy 23%-a veszhet el csőtörések és hálózati problémák miatt. A vármegyében ennél is rosszabb a helyzet, a veszteséget mintegy 30%-ra teszik. A térségben közben kiszáradó tavak és vízfolyások, valamint a tiszató rohamos apadása is jelzi a rendkívüli hiányt. A Tarna medréből idén-nyáron ismét több helyen eltűnt a víz, a mezőgazdaságban pedig szintén súlyos károkat okoz az aszály. Derül ki a heol.hu összeállításából. Különleges vendégeket fogadtak a 60-i hivatásos tűzoltók. 14 árva gyermek és 7 felnőtt látogatott el a laktanyába. A törökországi fiatalok közül többen természeti katasztrófákban vagy katonai konfliktusokban veszítették el szüleiket. Néhányan a 2023-as törökországi földrengések tragédiáit élték át. A csoport csaknem egy hetet tölt 60-ban és környékén, ahol számos programmal várják őket. A tűzoltóságon megismerkedhettek a gépjárművekkel és a különböző szakfelszerelésekkel, valamint egy próbariasztást is bemutattak nekik. Adta hírül a vármegyei katasztrófavédelem. Ismét a hőség lesz a meghatározó térségünkben. A hétvége nagy részében napos és száraz idő várható, 33 fok körüli hőmérséklettel. A forróság aztán tovább fokozódhat, és 35 fok körüli maximumok is előfordulhatnak. A jövő hét elején viszont hideg front közelítheti meg térségünket. Ennek hatására záporok, zivatarok jelenhetnek meg, és jelentősen mérséklődhet a meleg.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Megválasztották Magyarország tortáját 2026-ba a cukormentes változattal. Együtt jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, szép reggelt mindenkinek. Augusztus 15-e van szombat, elmúlt 7 óra, kezdünk. Itt lesz velem Show Kingston, a Beautiful Girls-szel, a kezdés pedig a Gimme More Britney-től.
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

Best FM a legjobb zenék kihirdették az országtorta versenygyőzteseit. A jubileumi 20. alkalommal megrendezett Magyarország tortája verseny kötelező alapanyagai a Hungarikumnak számító rögös túró és tejföl voltak, amelynek felhasználásával rekord mennyiségű 60 nevezés érkezett a megmérettetésre. Magyarország tortája 2026-ban a bíbor fehér lett, amelyet a gyulai kézműves cukrászda mesterei készítettek el. Az ízvilága erdei bogyós gyümölcsök, pirított mandula, sejmes tejfölös mauz, rögös túró, édes fekete ribizlibor, csokoládé, vanília, citrom és liofilizált málna harmonikus összetételével állt össze. Magyarország cukormentes tortáját is megválasztották, melynek neve a Szilva Fácska, ez pedig Balatongyörökön a Promedán kávéház mesterei készítették el. Itt az ízvilág egy gyermekkori Szilva Lekvár főzés emlékeit hozza vissza. Gratulálunk a két győztesnek és természetesen minden résztvevőnek, és hogy hol és mikor lehet őket megkóstolni, hát augusztus 20-ától 500 cukrászdában, valamint a Várkert bazárban megrendezett Magyar Ízek utcájában. Jó kóstolást kívánok mindenkinek, mi pedig a reggeli mellé most elfogyasztjuk a legjobb zenéket. Kicsit csípősre vesszük, ugyanis itt lesz majd a Spice Girls és a Show You Will Be There, a folytatás pedig Show Kingstoné, ez a Beautiful Girls. Jó ébredést mindenkinek!

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Tom Novi és a Your Body. Szép reggelt kívánok mindenkinek, augusztus 15-e van szombat, a névnaposok, a Máriák, a születésnaposok között pedig Ben Affleck-et köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. 1914-ben ezen a napon nyitották meg egyébként a Panama csatornát, ami összeköti a Csendes óceánt az Atlanti óceánnal, és ezen a napon van egyébként a Nagy Boldog Asszony ünnepe is. A legjobb zenékkel pedig folytatom, csak egy rövid szünet jön, és a hírek után már is játszom majd a CNC Music Factory sikerét. A Gonna Make You Sweat érkezik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ne maradjon el az utasbiztosítás. Ásványvízzel segítették az egri mentősöket. Újra zánkán a bélapáti kiskékek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ne maradjon el az utasbiztosítás. Számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túl nyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
2: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat. Az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
1: A Mavisz oldalán átfogó tájékoztatást kaphatnak az utasbiztosításokról. Jól jött a segítség az egri mentőállomás dolgozóinak a rendkívüli nyári melegben. Az egyik helyi cég nagyobb mennyiségű ásványvizet ajánlott fel a mentősök számára. A tartós hőségben különösen fontos a megfelelő folyadékpótlás azoknak, akik sokszor órákon keresztül nehéz körülmények között dolgoznak a helyszíneken. Az egri mentőállomás közösségi oldalán köszönte meg a felajánlást. Mint írták, az ásványvíz mellett maga a figyelmes gesztus is sokat jelent számukra. A támogatás azt is jelzi a mentősöknek, hogy a forró napokon végzett munkájukra és terhelésükre a helyi közösség is odafigyel. Újabb tornagyőzelmet ünnepelhetnek a Bélapát falvai fiatalok. A bélapáti kiskékek első helyen végeztek a zánkai Erzsébet tábor 20 csapatot felvonultató felsős strandlabdarúgó tornáján. A csapat 3 győzelemmel és 1 döntetlennel csoport elsőként jutott tovább az egyenes kieséses szakaszba. Az elődöntőben kiélezett mérkőzésen 3-2-re győztek, majd a finálét 1-0-ra nyerték meg. A Bélapát falvaiak veretlenül összesen 14 lőtt és mindössze 5 kapott góllal szerezték meg az aranyérmet. A siker ráadásul nem előzmény nélküli. A kiskékek 2024-ben ugyanezen a tornán szintén az első helyen végeztek, írja a Heol. Ismét nagyon meleg időre készülhetünk. Sok napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. A délutáni hőmérséklet 33 fok körül alakulhat. A hétvége második felére tovább erősödik a hőség, és 35 fok körüli csúcsértékek is lehetnek. Az éjszakák is egyre enyhébbek lesznek, így kevésbé frissül fel a levegő. Jelentős csapadék a hétvégén még nem valószínű.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Pápai Jóci és a Barokk. Szép reggelt kívánok mindenkinek, 2 óra témánk hátra van még a mai nap reggeléből. A következő órában a Faith No More-ral foglalkozunk, ugyanis úgy néz ki, hogy a csapat 2027-ben most már, hát kicsi nüanszokon múlhat csak az, hogy nem tér vissza a színpadra, és hogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is hozom, még egészen az óra végéig van időnk, úgyhogy itt lesz velem Robbie Williams a She's the One-nal, meg most Király Viktor a szólóval is.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig beszélgetünk a Faith No More csapatáról, ugyanis most 2027-ben visszatérnek a színpadra, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Black Eyed Peas csapata, a Don't Punk With Your Heart-tal érkeznek majd.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Nem állhat le a betegellátás. Sok a hiba a hevesi játszótereken. 6 nap alatt 20 centit apadt a Tiszató. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Hosszú hétvége közeleg, de a betegellátás nem állhat le. A hazai készletek jelenleg stabilak. Az augusztus 20-i leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért. Kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni. Sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
1: Riasztóan magas volt a kifogásolt játszóterek aránya a vármegyében az idei fogyasztóvédelmi ellenőrzéseken. Az év első felében 13 játszóteret és 93 eszközt vizsgáltak meg, és 11 helyszínen találtak valamilyen jogsértést. Ez 85%-os arány, miközben országosan a vizsgált játszóterek 37%-ánál merült fel probléma. A 93 ellenőrzött hevesi eszközből 81-et kifogásoltak a szakemberek. A legtöbb hiányosság a kötelező adattáblákkal volt kapcsolatos, de két esetben az előírt időszakos ellenőrzést sem végeztették el az üzemeltetők. Olyan játszótér is akadt, ahol nem tudták igazolni, hogy a korábban feltárt hibákat kijavították. A vármegyei vizsgálatok nyomán összesen 2 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabtak ki. A hatóság folytatja az ellenőrzéseket, a nyári szünet után pedig az óvodai és iskolai játszóterek kerülnek nagyobb fókuszba, írja a Heol. Továbbra is gyors ütemben csökken a Tiszató vízszintje a tartós aszály és az elégtelen vízutánpótlás miatt. A Kisköre felső vízmércénél 6 nap alatt mintegy 20 cm-es apadást mértek. A vízállás jelenleg 672 cm körül alakul. A tározóból közben folyamatosan párolog a víz, miközben az ivóvízellátásban is fontos szerepet tölt be a közép-tiszai térségben. A folyó alsó vízszintje Kiskörénél mínusz 349 cm-re süllyedt, ami új negatív rekord. Ismét nagyon meleg időre készülhetünk. Sok napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. A délutáni hőmérséklet 33 fok körül alakulhat. A hétvége második felére tovább erősödik a hőség, és 35 fok körüli csúcsértékek is lehetnek. A jövő hét elején azonban változékonyabbra fordulhat az idő. Záporok és zivatarok érkezhetnek, és több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra. A mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 15-e van, szombat, és a legjobb zenéket hozom az ébredés és a napindítás mellé. Kezdünk Rihannával, a Ponder Ripley fog majd szólni, és ebben az órában pedig a Faith No More csapatával foglalkozunk, ugyanis 2027-ben visszatérnek a színpadra.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék több mint egy évtizednyi koncertszünet után hivatalosan is bejelentette a visszatérését a Faith No More. A legendás alternatív metal, funk, rock együttes ezzel pontot tett az évek óta tartogató találgatások és elhalasztott újra egyesülési tervek végére. A zenekar 2027 januárjában és februárban ad koncertsorozatot Ausztráliában és Új-Zélandon a System on Down társaságába. A korábban tervezett visszatérést a világjárvány hiúsította meg, és most 2027-ben úgy néz ki, hogy ez lesz az egyik legjobban várt nemzetközi rock eseménye. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább az ébredés és a napmeditás mellé. Itt lesz velem Kim Mazel és a Young Hearts Run Free, a folytatás pedig a Black Eyed Peas csapatáé. Ez a Don't Punk With My Heart!

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Beggy, és a Cosmix átdolgozásában az egykori Cosmix siker, a Kisvilág. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 15-e van, szombat, a névnaposok, a Máriák, a születésnaposok között pedig Ben Affleck-et köszönhetem. Ma van a Nagy Boldog Asszony ünnepe, és 1914-ben ezen a napon nyitották meg a Panama csatornát, ami összeköti az Atlanti óceánt és a Csendes óceánt. A legjobb zenékkel pedig természetesen a folytatásban is érkezek, az Ébredés és a Napindítás mellé csak egy röpke szünetet tartunk, és a hírek után már is indítom. Coolio-t, ez lesz majd a See You When You Get There!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Adószámla kivonatokat küld a NAV. A vezetékes víz harmada is elfolyhat Hevesben. Árva gyermekek a 60-i tűzoltóknál. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Elkezdte kiküldeni az adószámla kivonatokat és a pótlékértékesítőket a NAV. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Linz Mayer Szilviát, az adóhivatal kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
2: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van. Célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, az, aki egy összegben nem tudja megfizetni a tartozását, az éljen a kedvező részletfizetési lehetőségekkel.
1: Komoly problémát jelent a vízveszteség Hevesben is, miközben az aszály miatt egyre fontosabbá válik a víz megtartása. A Baritanya Természet és Környezetvédelmi Egyesület szerint országosan a vezetékes víz mintegy 23%-a veszhet el csőtörések és hálózati problémák miatt. A vármegyében ennél is rosszabb a helyzet, a veszteséget mintegy 30%-ra teszik. A térségben közben kiszáradó tavak és vízfolyások, valamint a Tiszató rohamos apadása is jelzi a rendkívüli hiányt. A Tarna medréből idén-nyáron ismét több helyen eltűnt a víz, a mezőgazdaságban pedig szintén súlyos károkat okoz az aszály. Derül ki a heol.hu összeállításából. Különleges vendégeket fogadtak a 60-i hivatásos tűzoltók. 14 árva gyermek és 7 felnőtt látogatott el a laktanyába. A törökországi fiatalok közül többen természeti katasztrófákban vagy katonai konfliktusokban veszítették el szüleiket. Néhányan a 2023-as törökországi földrengések tragédiáit élték át. A csoport csaknem egy hetet tölt 60-ban és környékén, ahol számos programmal várják őket. A tűzoltóságon megismerkedhettek a gépjárművekkel és a különböző szakfelszerelésekkel, valamint egy próbariasztást is bemutattak nekik. Adta hírül a vármegyei katasztrófavédelem. Ismét a hőség lesz a meghatározó térségünkben. A hétvége nagy részében napos és száraz idő várható, 33 fok körüli hőmérséklettel. A forróság aztán tovább fokozódhat, és 35 fok körüli maximumok is előfordulhatnak. A jövő hét elején viszont hideg front közelítheti meg térségünket. Ennek hatására záporok, zivatarok jelenhetnek meg, és jelentősen mérséklődhet a meleg.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Reach Up for the Sunrise, méghozzá Durán Durántól. Szép reggelt mindenkinek, a következő órában már terítékre kerül a sportrovat, mert hogy 9 óra lesz, és Xaviról beszélgetünk, az egykori Barca játékosról és Barca edzőről, most kikötött a hollandoknál, méghozzá új szövetségi kapitányként, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé, mert hogy még ebből az órából van hátra egy nagyon pici, itt lesz velem az ETB nagy sikere, a Letyugó, na meg Nana, és ez a Lolli most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán 9 óra után a sportvilágába látogatunk el, és a mai napon terítéken egy kis foci, méghozzá Xaviról lesz szó, az egykori Barca játékosról, világbajnokról, a spanyol válogatottal még 2010-ben. Azóta pár csapatban edző is volt, többek között a Barcelonában, ahol egyébként Robbie Keane-t váltotta, a holland legendát, és hát tudjuk nagyon jól, hogy utána Keane oda került a holland válogatott új szövetségi kapitányaként a holland válogatott élére, ahonnan most úgy néz ki, hogy szintén Xavi váltotta le, ugyanis ez a bejelentés jött meg ezen a héten, úgyhogy ez nem kis dolog, úgyhogy erről beszélünk, hogy Xavi mit fog csinálni a holland válogatottban, de csak egy röpke percig lesz erről szó, inkább a legjobb zenéké lesz a főszerep a következő órában is, amiket hozok az Ébredés és a Napindítás mellé. Itt lesz velem a Spin Doctors, Two Princes, majd 9 óra után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szeptember legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ne maradjon el az utasbiztosítás. Ásványvízzel segítették az EGRI mentősöket. Újra zánkán a bélapáti kiskékek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ne maradjon el az utasbiztosítás. Számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túl nyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
2: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat. Az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
1: A Mavisz oldalán átfogó tájékoztatást kaphatnak az utasbiztosításokról. Jól jött a segítség az EGRI mentőállomás dolgozóinak a rendkívüli nyári melegben. Az egyik helyi cég nagyobb mennyiségű ásványvizet ajánlott fel a mentősök számára. A tartós hőségben különösen fontos a megfelelő folyadékpótlás azoknak, akik sokszor órákon keresztül nehéz körülmények között dolgoznak a helyszíneken. Az EGRI mentőállomás közösségi oldalán köszönte meg a felajánlást. Mint írták, az ásványvíz mellett maga a figyelmes gesztus is sokat jelent számukra. A támogatás azt is jelzi a mentősöknek, hogy a forró napokon végzett munkájukra és terhelésükre a helyi közösség is odafigyel. Újabb tornagyőzelmet ünnepelhetnek a bélapátfalvai fiatalok. A bélapáti kiskékek első helyen végeztek a zánkai Erzsébet tábor 20 csapatot felvonultató felsős strandlabdarúgó tornáján. A csapat 3 győzelemmel és 1 döntetlennel csoport elsőként jutott tovább az egyenes kieséses szakaszba. Az elődöntőben kiélezett mérkőzésen 3-2-re győztek, majd a finálét 1-0-ra nyerték meg. A bélapátfalvaiak veretlenül összesen 14 lőtt és mindössze 5 kapott góllal szerezték meg az aranyérmet. A siker ráadásul nem előzmény nélküli. A kiskékek 2024-ben ugyanezen a tornán szintén az első helyen végeztek, írja a Heol. Ismét nagyon meleg időre készülhetünk. Sok napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. A délutáni hőmérséklet 33 fok körül alakulhat. A hétvége második felére tovább erősödik a hőség, és 35 fok körüli csúcsértékek is lehetnek. Az éjszakák is egyre enyhébbek lesznek, így kevésbé frissül fel a levegő. Jelentős csapadék a hétvégén még nem valószínű.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy perc elejéig ellátogatunk a sportvilágába, jön Xavi, a Barca szupersztárja, aki azóta edző is volt a katalánoknál, most egy új fába vágta a fejszéjét, ő lett az új szövetségi kapitány Hollandiába. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé, Náli Furtádóval indulunk a mikrofonnál, Horváth Zoltán, hol?
0: Best FM

Hátja, aki a VB-n a legjobb 32 között esett ki a csapatból Marokkó ellen. Hogy a holland válogatottot képes lesz-e úgy felállítani, mint anno Ronald Koeman után a Barcelonát, ezt nem tudom, ez majd a jövő zenéje. Egy biztos, hogy érdekes, hogy az egykori klubedző most szövetségi kapitány lett, ez egy teljesen más forma, ezt már láthattuk most Carlos Ancelottinál, aki a brazilok kispadjára, aki a brazilok kispadjára ült le még januárban, és ő irányította őket a VB-n, és hát még ott se ért véget a munka, az biztos, mert nem éppen szerepeltek jól a brazilok. Na minden esetre a focit véretesszük, jöjjenek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Shania Twain és a Man I Feel Like a Woman hamarosan, a folytatás viszont egy svéd együttesé jön, az Ace of Base és a Life is a

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Let's go, girls.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Men Feel Like a Woman Shania Twain-től, és a folytatásban pedig lassan átveszi a reggeltől a délelőtt az irányítást, no de még van hátra bőven időnk egészen 10-ig, amiben hozom a legjobb zenéket. Itt lesz a Maroon 5 csapata a Payphone-nal, na meg most a Texas, ugyanis az Inner Smile-jal megyünk tovább most itt a Best.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk, méghozzá indul a Best hétvége, úgyhogy a hangulat felelősök között már ott van Avril Lavigne és a Skitter Boy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Nem állhat le a betegellátás. Sok a hiba a hevesi játszótereken. 6 nap alatt 20 centit apadt a Tiszató. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Hosszú hétvége közeleg, de a betegellátás nem állhat le. A hazai készletek jelenleg stabilak. Az augusztus 20-i leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért. Kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátószolgálat főigazgatója.
2: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni. Sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
1: Riasztóan magas volt a kifogásolt játszóterek aránya a vármegyében az idei fogyasztóvédelmi ellenőrzéseken. Az év első felében 13 játszóteret és 93 eszközt vizsgáltak meg, és 11 helyszínen találtak valamilyen jogsértést. Ez 85%-os arány, miközben országosan a vizsgált játszóterek 37%-ánál merült fel probléma. A 93 ellenőrzött hevesi eszközből 81-et kifogásoltak a szakemberek. A legtöbb hiányosság a kötelező adattáblákkal volt kapcsolatos, de két esetben az előírt időszakos ellenőrzést sem végeztették el az üzemeltetők. Olyan játszótér is akadt, ahol nem tudták igazolni, hogy a korábban feltárt hibákat kijavították. A vármegyei vizsgálatok nyomán összesen 2 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabtak ki. A hatóság folytatja az ellenőrzéseket, a nyári szünet után pedig az óvodai és iskolai játszóterek kerülnek nagyobb fókuszba, írja a Heol. Továbbra is gyors ütemben csökken a Tiszató vízszintje a tartós aszály és az elégtelen vízutánpótlás miatt. A Kisköre felső vízmércénél 6 nap alatt mintegy 20 cm-es apadást mértek. A vízállás jelenleg 672 cm körül alakul. A tározóból közben folyamatosan párolog a víz, miközben az ivóvízellátásban is fontos szerepet tölt be a közép-tiszai térségben. A folyó alsó vízszintje Kiskörénél mínusz 349 cm-re süllyedt, ami új negatív rekord. Ismét nagyon meleg időre készülhetünk. Sok napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. A délutáni hőmérséklet 33 fok körül alakulhat. A hétvége második felére tovább erősödik a hőség, és 35 fok körüli csúcsértékek is lehetnek. A jövő hét elején azonban változékonyabbra fordulhat az idő. Záporok és zivatarok érkezhetnek, és több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánunk mindenkinek, elmúlt 10 óra mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Augusztus 15-e van szombat, és a legjobb zenékkel indul a Best hétvége. Itt lesz velem Avril Lavigne és a Skaterboy, az óra elsője pedig Ékoné. Rádiózunk együtt egészen délig, ha bárkinek bármilyen infója lenne az utakról, tudja a telefonszámunkat.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt az Arim Mafia, és a volt egy álmom. Hagy mondjam el, hogy ma este is lesz Night Shift, mint ahogy a hét minden napján. 2 óra mixel készülnek a srácok. White Boy ma vendégül látja állandó szombati rezidensünket, aki nem más, mint Slim Fit, úgyhogy az R&B kedvencek kerülnek terítékre. És ha már így a ma estéről volt szó, a szombat estéről, akkor menjünk tovább a Wakefield slágerével, akik erről énekelnek. Jön a Saturday Night most itt a Best FM.

Come on. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, a Spike dobta fel a hétvégénket, ez volt a Respect, szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, augusztus 15-e van szombat, a névnaposok a Máriák, a születésnaposok között pedig Ben Affleck-et köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van egyébként a nagy boldog asszony ünnepe, és 1914-ben pedig augusztus 15-én nyitották meg a Panama csatornát, ami a Csendes óceánt és az Atlanti óceánt köti össze, én pedig megpróbálok mindenkinek jó hangulatot teremteni, legyen szó házi munkáról, munkáról. A hétvége van, ezeket nem szoktuk szeretni, de szerencsére majd könnyít a rövid szünet után rajtunk. Justin Timberlake ugyanis a Cry Me a River-rel érkezik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig még lesz egy közös óránk, amiben én hozom a legjobb zenéket. Itt lesz hangulat felelősként majd 11 óra után Sophie Alix Backstore és a Get Over You.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Bárkákat sűjesztenek, betonkockákat emelnek a Dunába Paksnál, keményen megbüntetik a Sunyi webáruházakat. Emlékpadot avattak Fenyő Miklós tiszteletére. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megkezdték a két bárka irányított sűjesztését Paksnál a dunai vízszint emelése érdekében, mondta helyszíni élő közvetítésében a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán hangsúlyozta, a szakemberek mérőhajóval és telepített eszközökkel folyamatosan monitorozzák a vízállást, a sebességet, valamint a mederfenék állapotát. Emellett honvédségi helikopterek óriási betonkockákat emelnek a folyóba. Most mínusz 122 cm-en áll a Duna Paksnál. A legutóbbi előrejelzés alapján hétfő hajnalban süllyedne mínusz 132 cm alá a vízmagasság, amikor az atomerőmű két még üzemelő turbinájából az egyiket le kellene állítani. Ezt akarják megelőzni a manőverrel. Folytatódik a nagy külföldi webáruházak általános ellenőrzése, jelentette be a gazdasági versenyhivatal. Amelyik platform vét a szabályok ellen, nem csak komoly büntetésre számíthat, hanem arra is kötelezik, hogy fizessen visszatérítést azoknak, akiket például megtévesztő akciókkal átvert vagy pszichés nyomással vásárlásra késztetett. A versenyhatóság már több 10 milliárd forintot szerzett vissza így a netes vevőknek. A jövő héten 4 napos weekend lesz, megint kellenek a véradók a stabil betegellátás érdekében, mondta a rádiónknak az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila Árpád felhívta a figyelmet arra, hogy az önkéntesek a véradás.hu oldalon néhány kattintással kiválaszthatják a nekik megfelelő helyszínt és időpontot.
2: Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk, tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jönnének vért adni.
1: Emlékpadot avattak a januárban elhunyt Fenyő Miklós tiszteletére Zamárdiban. A kockás napszemüveget formázó köztéri alkotás a balatonparti Margó Ede sétányon áll. A jövő heti strandfesztivál idején a sétány a zenész legenda nevét viseli majd, és utcát neveznek el több elhunyt pályatársáról, köztük Fábián Juliról, Szolnoki Péterről és Máté Péterről is Zamárdiban. Visszatér a kánikula a hétvégére, akár 35-37 fokos csúcsok is lehetnek. Csapadék kizárt, csak a szél jelenthet némi enyhülést. A legfrissebb előrejelzések szerint hétfőn érkezik majd egy hidegfront, megerősödik a szél, helyenként zápor, esetleg zivatar is valószínű, leginkább a Dunántúlon. Kedre országszerte 30 fok alá csökkennek a maximumok. Azt mondják most a meteorológusok, hogy szerdától aztán ismét melegszik majd az idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Remélem, jól telik mindenkinek a hétvégéje. Szép napot kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, elmúlt 11 óra, és ebben az órában még bizony együtt rádiózunk. Én hozom a legjobb zenéket. Itt lesz velem Sophie Alix Baxter és a Get Over You, a kezdés pedig 50 Centé. Jó hír mindenkinek, az ebédig már csak ezt a szűk egy órát kell kibírni.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, ez volt Rúzsa Magdi és Szakács Gergő közöse, a Kék a szívem. Rápillantok a következő zene előadójára és címére, nekem teljesen nosztalgikus érzésem támad, amikor még a fülhallgatók azok nem vezeték nélküliek voltak, hanem bizony-bizony kábelesek, és még CD-s Walkman-nel hallgattuk a zenéket, hogyha nem éppen a rádión volt a fülünk, mert hogy volt ilyen korszak is, mindenkinek szeretném elárulni, hogy a telefon előtt bizony-bizony ez volt, és hát aki ez a generációhoz tartozik, mint én, az nem mást hallgatott ezen a CD-s Walkman-en, mint a következő dalt, amiben egyébként a videoklipben is egy Walkman-t, de ott még szerintem kazettást hallgat az úriember. Jön a Freestyler és a Boomfaku MC's, azaz más néven a Ragamakafon, ide a

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Night Cravers és a Push the Feeling-on. Hát a folytatásba is nyomjuk, méghozzá nem sokára majd Majoros Rita veszi át tőlem a stafétabotot, aki megérkezett ide a stúdióba. Hello, szia, mi újság?
1: Szia, én is üdvözlök mindenkit, és pont ez jutott eszembe, hogy néha szoktunk arról beszélgetni, hogy itt a rádióban ugye több generáció dolgozik együtt. Ugye én millenialnak számítok, azt hiszem, te Gen Z generációnak, és hogy én az a idézőjelesen, hát most azért nem mondanám azt, hogy régi fajta rádiós vagyok, de hogy amikor úgy bemegyek a stúdióba, ott vagyunk egy légtérben, az egyik mikrofonnál te ülsz, a másiknál én, ehhez képest mondtad, hogy hát figyelj, akkor köszönjünk már be így együtt, és miközben én egy stúdióban ülök, és te egy másik stúdióban ülsz, ezt így kell elképzelni, csak a hallgatóknak mondom, és szimplán egy üvegfal választ el bennünket.
0: Igen, de olyan jó, nem? Egy kicsit
1: én
0: ilyen.
1: Én ezt nagyon élve, mármint, hogy abból a szempontból, hogy én nem is tudtam, hogy például ezek a stúdiók egyáltalán tudnak ilyen funkciót, és most már lassan 3 éve dolgozom.
0: De nyugtass meg, hogy nem úgy érzed magadat, mint egy akvárium.
1: Nem, egyébként nem, mert hogy azért nem olyan óriási nagyok ezek a stúdiók, tehát nem úgy kell elképzelni, mint egy űrhajóban ülnénk, hanem tényleg itt most egy üvegen keresztül nézzük a másikat, mert az előbb amikor szóltál, hogy beszélgessünk egy kicsit, akkor gondoltam, én átmegyek akkor oda, és beszélgetünk, és mondtad, hogy maradj ülve, megoldom. Úgyhogy én imádom az ilyen találmányokat, mondjuk így.
0: És ezekkel a találmányokkal és megoldásokkal fogsz te is majd abszolválni a délutánba.
1: Így van.
0: Úgyhogy hamarosan akkor Majoros Rita érkezik, ezzel a jó kedvel egyébként, amivel mindig megvan áldva, én pedig megnyílik a legjobb zenékkel egészen délig. Pici szünet, aztán érkezik majd Sean Paul és a Temperature. Well, I'm on the way, the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék, Rebecca és Arás közöse után, a Temptation után nekem annyi idő maradt, hogy elköszönjek, ugyanis Majoros Rita érkezik, ővi a stúdió egészen este 6 óráig, este 6 órakor, meg ma is lesz Night Shift, méghozzá White Boy-jal, az R&B kedvencek terítéken, mint ahogy minden szombaton, és White Boy mellé állandó rezidensünk, szombati rezidensünk érkezik, aki nem más, mint Slim Fit, úgyhogy erre lehet számítani a nap további részében, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori volt idáig, holnap reggel ébredünk együtt majd, mindenkinek szép délutánt, jó rádiózást a Besztel, utoljára Tolvaj Reni slágerét indítom. Ez a Hagylak menni, hát hagyjon mindenki, én is elmegyek haza. Viszhal!
1: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már a vízmérce is igazolja, hogy hatásos a paksi manőver, újabb pusztító erdőtűz Horvátországban, kiürülhetnek a hazai strandok a tartós hőség miatt. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Három évtizede nem látott nehézségű és mértékű munka folyik most Dunaszentbenedek és Paks között a Dunán, jelentette ki helyszíni rendkívüli tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a cél, hogy két bárka irányított süllyesztésével és fenékküszöb kialakításával biztosítsák a hűtővizet az atomerőmű két még üzemelő turbinájának további működéséhez. A kormányfő hangsúlyozta, az apadás ellenére a manőver kezdete óta 1 cm emelkedett a vízállás az erőműnél. Megjelent a magyar közlönyben az aszbesztmentesítési alap létrehozását rögzítő kormányhatározat. Erről még a múlt hónapban döntött a kabinet. Az alap 3 milliárd forinttal rendelkezik, ebből támogatják majd az azonnali beavatkozásokat az érintett településeken. Januárban derült ki, hogy számos dunántúli faluba és városba került súlyosan rákkeltő kőzúzalék Ausztriából. Magyar Péter kormányfő korábban arról beszélt, hogy a szennyező fizet elvet akarják érvényesíteni az ügyben, és tárgyalnak az osztrákokkal a részletekről. Újabb nagy kiterjedésű erdőtűz pusztít Horvátországban, házakat és nyaralókat is veszélyeztetnek a lángok dugiotokon, folyamatosan vezénylik az erősítést, tűzoltókat, katasztrófavédelmiseket a szigetre. A tűzfészkek a kedvezőtlen terepviszonyok miatt csak nagy nehézségek árán közelíthetők meg, így elhúzódó elhárításra készülnek a helyi hatóságok. Két napja a horvátországi Omisnál volt komoly erdőtűz, ez egy halottat követelt, és több tucat magyar turistát is ki kellett menekíteni a térségből. Sok vendéget remélnek még a következő néhány hétre a hazai fürdők és strandok üzemeltetői. A nyár még tart, az extrém hőség azonban vissza is vetheti a forgalmat, mondja Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
2: A július gyengébb volt, mint az elmúlt években, nem volt kiemelkedően jó idő. Most viszont azt látjuk, hogy itt augusztus 20-áig folyamatosan 30 fok fölötti hőmérsékleteket jeleznek. Rekord vendége számra számítunk, de mikor hosszú távon tart a hőség, akkor az emberek nehezebben mozdulnak ki.
1: Visszatér a kánikula a hétvégére, akár 35-37 fokos csúcsok is lehetnek. Csapadék kizárt, csak a szél jelenthet némi enyhülést. A legfrissebb előrejelzések szerint hétfőn érkezik majd egy hideg front, megerősödik a szél, helyenként zápor, esetleg zivatar is valószínű, leginkább a Dunántúlon. Kedre országszerte 30 fok alá csökkennek a maximumok. Azt mondják most a meteorológusok, hogy szerdától aztán ismét melegszik majd az idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, kellemes szombatot, jó hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Ma én köszöntöm Önöket, és én viszem egészen a szombat estébe Önöket a legjobb zenékkel. Úgyhogy kezdjünk is neki. Britney Spears-szel, a Well Hello-val, T-Denivel, vagy éppen Madonnával. A Jessie J már indítja is a délutánt. Itt a Domino.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, csodás szombat délutánt kívánok mindenkinek. Remélem, hogy van valami jó kis programjuk a hétvégére, és hogy kihasználják még az utolsó nyári hétvégéket, még ugye a jövő héten is hosszú hétvége lesz, úgyhogy azért van még egy kis idő a nyárból. Tényleg élvezzék ki, akár strandon, akár csak egy szelet sárga dinnyével, vagy görög dinnyével, ki melyiket szereti jobban. Én sose tudom eldönteni, de talán sárga párti vagyok jobban. De igazából ma egy csomó-csomó ilyen recepttel is készültem, ami finomság így a nyári hétvégére, és rengeteg isteni zenével, úgyhogy már hozom is őket szépen sorjában. Jövök közlekedési információkkal is, meg mindenféle érdekességgel, de a zenék lesznek főszerepben, úgyhogy Madonna érkezik mindjárt, és a Give It To Me, de előtte itt az OMC és a How Bizarre. Töltsük együtt a hétvégét is!

0: Best FM a legjobb zenék. Szombat délután is nagyon sokan ülnek és ültek már autóban, telítettek a sávok itt ott az országban. Ha valakinek van információja ma is, és lát valamit az utakon, az utak mentén, tud valamit az M7-esről, mi újság a Balatonon, vagy éppen a Blahalújza téren Budapesten, akkor várom az információkat a 0620 55 55 155-ös számra. Ma is utazzunk együtt, és vigyázzunk együtt és egymásra is az utakon, az úton folyó munkákra és munkásokra is tessék odafigyelni. Várom az infókat, jó utat mindenkinek, és ma is balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Felejthetetlen muzsikákkal jelentkezem a következő órában is, mert hogy már elröppent egy óra a délutánból, egy órakor friss hírek jönnek, aztán a Pussycat Dolls. És zenél majd a Back to Black is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Paksi beavatkozás, emelkedik a vízszint az erőműnél, csak óvatosan, bajt is okozhat a szúnyogriasztó. Felújításra készültek, milliárdos kincsre bukkantak. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál, az erőmű szivattyú telepénél az apadás ellenére már egy centit emelkedett is a vízállás, jelentette be a helyszínen rendkívüli tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a beavatkozás nélkül vasárnap éjjel olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy a két még üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, később pedig teljes leállás fenyegetne. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével és a fenékküszöb építéssel a folyón. Több mint 2000 embert igazoltattak a nyári razzia sorozat negyedik hetében Budapesten, 57 embert elfogtak, 37-et előállítottak, kábítószerbirtoklás, garázdaság és lopás miatt, emellett közlekedési szabályszegések után is intézkedtek. 74 helyszíni bírság és csaknem 500 feljelentés is szerepelt az összesítésben. Körültekintően válasszunk szúnyogriasztót, olyan szert alkalmazzunk, amelynek van hatósági engedélye, mondta rádiónknak Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és infekciókontroll főosztályának biológusa.
2: Kizárólag a szabadon lévő védendő bőrfelületre szabad felvinni, és amikor már nincs szükség a riasztó hatásra, akkor a kezelt bőrt le kell mosni. Sérült bőrfelületre, nyálkahártyára ne kerüljön a riasztószer, egyes termékek kisgyermekeken vagy várandós hölgyek esetében nem használhatók, illetve általános óvintézkedés, hogy a gyermekek kézfejét és tenyerét ne kezeljük a riasztószerrel, mert azt a gyermek a szájába veheti.
1: Aranytömböket és érméket találtak egy lepukkant ház felújításakor Belgiumban. Értékük meghaladja 3 milliárd forintot. A helyi rendőrség elővigyázatosságból biztonságos helyre szállította a kincseket és lezárta a környéket az aranyásók elől. Egyelőre nem tudni, honnan származnak a kellékek, milyen régiek és mikor kerültek a telekre. A terület tulajdonosa egy hajléktalanokat segítő szervezet. Már jelezték, hogy ha nekik ítélik az aranyat, abból évekre biztosíthatnák a rászorulók ellátását a térségben. Visszatér a kánikula a hétvégére, akár 35-37 fokos csúcsok is lehetnek. Csapadék kizárt, csak a szél jelenthet némi enyhülést. A legfrissebb előrejelzések szerint hétfőn érkezik majd egy hideg front, megerősödik a szél, helyenként zápor, esetleg zivatar is valószínű, leginkább a Dunántúlon. Kedre országszerte 30 fok alá csökkennek a maximumok. Azt mondják most a meteorológusok, hogy szerdától aztán ismét melegszik majd az idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is izgalmas zenék és remek hangulat itt a Best FM-en, úgyhogy jó hétvégét kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Jöhet egy kis Eros Ramazzotti, szerintem mindig jöhet, de itt lesz Bon Jovi is, jön a Back to Black is egy óriási szerelembombával. A Pussycat Dolls pedig már nyitja is az órát, jön egy kis tánc és indul a hás-hás.
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék azoknak, akik a 90-es, 2000-es évek zenét szeretik igazán hallgatni. Ha nekik azt mondom, hogy Lulululutra album, akkor szerintem pontosan tudják, hogy miről beszélek, hiszen ugye a 80-as évek végén, a 90-es évek elején volt igazán nagy keletje a WWF Magyarország Lutra albumának, amely egy matrica gyűjtemény, és ezen keresztül mutatták be a védett állatok és élőhelyeik világát nekünk gyerekeknek, és lehetett gyűjtögetni ezeket a matricákat, és ebből mind-mind nagyon sokat tanulni. Egyébként, ami jó hír ezzel kapcsolatban, hogy csak nem 40 év után ismét megjelenik ez a természetvédelmi világ alap, a WWF Lutra albuma. Még visszagondolni is az, hogy 40 év, na mindegy, lapozzunk, legyünk ezen túl, úgyhogy újra lehet majd gyűjtögetni a matricákat, akár a gyerekeknek, de lehet az unokáknak is adogatni, és megismerkedni a különböző védett állatokkal, az élőhelyeikkel, és hát a csodálatos természetünkkel, úgyhogy Lulululutra album, azt hiszem valahogy így volt a reklámban annak idején, fel lehet eleveníteni ezeket a régi matrica, gyűjtős matrica cserélős emlékeket, mert hát az volt a nagy szám, amikor valakinek valamelyik állatban kettő volt, és akkor kicseréltük, stb. Imádtam ezeket a kalandokat, és hát imádom azokból az időkből a legjobb zenéket is, úgyhogy hasonló hangulatban megyünk is tovább. Mindjárt jön Sheryl Crow és az All I Wanna Do, a Back to Black és a Szerelembomba, most viszont a Stacca Boo és a Here We Go a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. A mai nap reggelétől augusztus 21-én pénteken délig a Lánchíd útpályáját átadják a gyalogosoknak, a híd járdáját is lezárják. Augusztus 20-án 19 órától pedig a gyalogos forgalom elől is lezárják a hidat, de rögtön a tűzijáték után majd át lehet kelni gyalog a Lánchídon. A Margit híd pedig augusztus 17-én hétfőn reggel kerül lezárásra. A járdai rész a gyalogosok a szélső sávban tudnak majd haladni. Augusztus 20-án 17 órától a Margit hidat pedig teljes szélességében és a Margit sziget déli kihajtóját is lezárják. Ezzel kell számolni. 0620 55 55 155. Ide várom ma délután is az útinfókat. Ha járnak, kellnek az ország útjain, és van infójuk. Köszönöm, ha gondolnak rám és a többiekre. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 2 óra lesz, másodperceken belül jönnek a legfrissebb hírek, aztán zenél nekünk a Gorillaz, itt lesz a Dell. És jön a Hooligans eljátszott gyémánt dala is.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ellenőrzik a külföldi webáruházakat, továbbra is megfeszített munka zajlik Pakson, a NAV már küldi az adószámla kivonatokat. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Zajlik a két bárka irányított süllyesztése Paksnál a dunai vízszint emelése érdekében, jelentette be a helyszínen a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a szakemberek mérőhajóval és telepített eszközökkel folyamatosan monitorozzák a vízállást, a sebességet, valamint a mederfenék állapotát. Emellett honvédségi helikopterek óriási betonkockákat emeltek a folyóba. A rendkívüli művelet azért zajlik, hogy a Duna vízszintje Paksnál ne csökkenjen kritikus szint alá, és a vizet használhassák az atomerőmű hűtésére. Elkezdte kiküldeni az adószámla kivonatokat és a pótlékértesítőket a NAV. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Linzmeier Szilviát, az adóhivatal kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
2: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van. Célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, az, aki egy összegben nem tudja megfizetni a tartozását, az éljen a kedvező részletfizetési lehetőségekkel.
1: Folytatódik a nagy külföldi webáruházak ellenőrzése, jelentette be a gazdasági versenyhivatal, amelyik platform véta szabályok ellen nem csak komoly büntetésre számíthat, hanem arra is kötelezik, hogy fizessen visszatérítést azoknak, akiket például megtévesztő akciókkal átvert vagy pszichés nyomással vásárlásra késztetett. A versenyhatóság már több mint 10 milliárd forintot szerzett vissza így a netes vevőknek. Két magyar tollas labdázó vesz részt a hétfőn kezdődő indiai világbajnokságon. Sándorházi Vivien és Kőrösi Ágnes is ott lesz a női egyes 64-es főtábláján. Sándorházi svájci, Kőrösi pedig német játékossal találkozik az első fordulóban. A világbajnokság jövő vasárnapig tart. Döntően felhőtlen napos időre számíthatunk, csak a keleti észak-keleti tájakon képződhet átmenetileg kevés gomoly felhő, jellemzően 32 és 35 fok közé melegszik fel a levegő, holnap többnyire derült napos idő várható, késő délutántól az észak-nyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. A hajnali 10-22 fokról délutánra általában 33 és 37 fok közé melegszik fel a levegő, a hétfői csúcsok 27 és 36 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után sem unatkozunk. Csodás délutánt, jó hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Réte vagyok. Na gyerünk Ricky Martinnal és Mejával tovább. És az FLM új dalát, a Ráncok a szemem alattat is meghallgatjuk. De itt lesz a Backstreet Boys, jön majd a Honey Beast is, na meg George Michael és Mary J. Blige. A Gorillazzal indulunk. Jön a Dare, szép napot!
0: Best FM.

0: képlet.
1: Best FM a legjobb zenék. A minap jött velem szembe egy olyan trend a TikTokon, ahol egyébként fent vagyunk, szóval tessék minket bekövetni, Best FM, megtalálnak minket és a videóinkat, szóval a lényeg az, hogy szembe jött egy olyan trend, hogy kirakott magáról valaki egy mondjuk általános iskolás fotót, és az volt a szöveg rajta, hogy bizony, így néztem ki, amikor azt hittem, hogy Nick Carter a Backstreet Boysból nekem énekel, és igazából pont az jutott eszembe, hogy mennyien gondoltuk azt, mondjuk általános iskolában, amikor igazán berobbant a Backstreet Boys, vagy legalábbis én általános iskolás voltam, és azt hittük, hogy AJ, Hovey, Brian, Kevin, vagy éppen Nick nekünk énekel, és nekünk a kis romantikus dalaikat, szövegeiket nekünk küldik. Hát igen, ha visszagondolok, hogy például az As Long As You Love Me dal 97-ben jelent meg, én akkor 10 éves voltam, szóval még bőven általános iskolás, de amikor tekertem vissza a kazettát a beledugott kis ceruzámmal, akkor azt gondoltam, hogy mindez nekem szól, úgyhogy egy kicsit felelevenítjük most ezeket az időket a Backstreet Boys-szal, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Úgy tűnik, hogy ma délután is országszerte igazi kánikula várható a folytatásban is, zavartalan napsütéssel, 32-35 fokos maximumokkal. Hát a légmozgás is eléggé mérsékelt marad, ezt írják, szóval nem nagyon fog fújni a szél, igazából ez a lényeg. Elég nagy meleg lesz a délután hátralévő részében is, úgyhogy legyenek óvatosak. Ha tehetik, akkor hűsöljenek, akár egyenek egy kis hideg dinnyét, egy kis főtt kukoricával, ne feledkezzenek el a megfelelő folyadékpótlás, és természetesen a napvédőről sem. Én pedig a hűsítő dallamokat a folytatásban is hozom, úgyhogy mindenképpen tartsanak velem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Adószámla kivonatokat küld a NAV. A vezetékes víz harmada is elfolyhat Hevesben. Árva gyermekek a 60-i tűzoltóknál. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Elkezdte kiküldeni az adószámla kivonatokat és a pótlékértékesítőket a NAV. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Linzmeier Szilviát, az adóhivatal kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
3: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van. Célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, az, aki egy összegben nem tudja megfizetni a tartozását, az éljen a kedvező részletfizetési lehetőségekkel.
2: Komoly problémát jelent a vízveszteség Hevesben is, miközben az aszály miatt egyre fontosabbá válik a víz megtartása. A Baritanya Természet és Környezetvédelmi Egyesület szerint országosan a vezetékes víz mintegy 23%-a veszhet el csőtörések és hálózati problémák miatt. A vármegyében ennél is rosszabb a helyzet, a veszteséget mintegy 30%-ra teszik. A térségben közben kiszáradó tavak és vízfolyások, valamint a Tiszató rohamos apadása is jelzi a rendkívüli hiányt. A Tarna medréből idén-nyáron ismét több helyen eltűnt a víz, a mezőgazdaságban pedig szintén súlyos károkat okoz az aszály. Derül ki a heol.hu összeállításából. Különleges vendégeket fogadtak a 60-i hivatásos tűzoltók. 14 árva gyermek és 7 felnőtt látogatott el a laktanyába. A törökországi fiatalok közül többen természeti katasztrófákban vagy katonai konfliktusokban veszítették el szüleiket. Néhányan a 2023-as törökországi földrengések tragédiáit élték át. A csoport csaknem egy hetet tölt 60-ban és környékén, ahol számos programmal várják őket. A tűzoltóságon megismerkedhettek a gépjárművekkel és a különböző szakfelszerelésekkel, valamint egy próbariasztást is bemutattak nekik. Adta hírül a vármegyei katasztrófa védelem. Ismét a hőség lesz a meghatározó térségünkben. A hétvége nagy részében napos és száraz idő várható, 33 fok körüli hőmérséklettel. A forróság aztán tovább fokozódhat, és 35 fok körüli maximumok is előfordulhatnak. A jövő hét elején viszont hideg front közelítheti meg térségünket. Ennek hatására záporok, zivatarok jelenhetnek meg, és jelentősen mérséklődhet a meleg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Nagyon kellemes hétvégét mindenkinek, pontosan 3 óra van, én pedig Rolicek Judit vagyok. Sok emberrel beszéltem, és többen megemlítették, hogy úgy meg-meg szédülnek mostanában, az elmúlt hetekben. Szerintem ez a nagyon-nagyon meleg miatt van. Igyanak sok-sok folyadékot. Kezdünk itt a Sugababes elsőként a Best-en.
0: 100,7 Best

15 óra 20 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. 33 fokot mutatnak a hőmérők jelen pillanatban. Itt Tegerben, az országban szinte mindenhol ugyanez elmondható. Vannak olyan területek, ahol 1-2 fokkal magasabb, a holnapi napon is hasonlókkal kell számítani, bár megmondom őszintén, hogy én egy picit többet láttam, 34-35 fok is lehet itt Tegerben. Aztán hétfőn jön a dirdur. Itt most arra értem, hogy zivatarra kaptunk egy citromsárga riasztást, elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, esetenként szélerősödés előfordulhat, jégeső is. Ez az, amit hétfőre mondanak, és keddre, és visszaesik majd a hőmérséklet. A hétfői napon a csúcshőmérséklet olyan 30 fok körül várható, és kedden kifejezetten hűvös idő lesz, mert alig érjük majd el a 25 fokot napközben. És akkor mondom a ma reggelt, mert nem azt mondom, hogy volt szerencsém 5 órakor már ébredezni és menni dolgozni, de 5 órakor felvoltam, 13 fokot mutattak akkor a hőmérők, és kifejezetten fáztam. És én már hetek óta nem éreztem ilyet, hogy fáznék itt Tegerben, de most ez is megadatott. Megmondom őszintén, egy picit jó érzés volt így ebben a 13 fokban. Aztán tessék, felugrottunk ide, és már is 33 fokot mutatnak a hőmérők. A nagy napi hőingás miatt jöhetnek azok a rosszullétek, a vérnyomás ingadozás, amit az óra elején említettem, hogy többen megszédülnek. Nagyon sokakkal beszéltem erről, és rengetegen panaszkodtak, hogy elfordultam balra, és úgy megszédültem, és ilyen még soha nem volt. Higgyék el nekem, hogy először is kezdjük azzal, hogy igyanak sok-sok folyadékot. Lehet, hogy nem patakokba ömlik a víz valakiről, vagy éppen nem látni, de eléggé párologtat a szervezet, és nagyon-nagyon sok a vízveszteség ilyen melegben, arról nem is beszélve, hogy az ásványi sók is távoznak a szervezetből, úgyhogy senki ne csodálkozzon, és ez még mindig a jobbik oldala annak, hogy a szédülésre tudunk valamiféle magyarázatot adni. Nem sokára köszöntjük az ünnepelteket, névnaposok, születésnaposok innen Egerből, a környékből, de előtte újból dalok, egy kis csokorban, itt énekel nem sokára Ákos például, most pedig íme, Akon és Eminem itt a Best FM-en.

0: 15 óra 36 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Képzeljék el, annak idején a mai nap, augusztus 15-e munkaszüneti nap volt. De hát, hogy mi is ez a mai nap? Nagy Boldogasszony napja, vagyis Szűz Mária mennybevételének katolikus főünnepe. Magyarországon ennek különösen nagy történelmi jelentősége van. A hagyomány szerint Szent István király 1038. augusztus 15-én Nagy Boldogasszony napján halt meg, és halála előtt Magyarországot Szűz Mária oltalmába ajánlotta. Innen ered a Regnum Mariannum, vagyis Mária országa gondolat is. Nagy Boldogasszony ezért évszázadokon át nem egyszerűen egyházi ünnep volt, hanem kiemelkedő magyar ünnepnap, és egészen 1948-ig munkaszüneti napnak is számított. Erről is híres a mai nap. Ma van a légierő, haderőnem és a repülők napja, és ma ünnepelnek a Máriák névnapot. Isten éltesse őket nagyon-nagyon sokáig. Igen, tudom, Mária névnap, és nem ez a fő Mária névnap, mert azt mondják, hogy az igazi az a szeptember 12-ei. Szeptember 8-ig is megtaláljuk őket a naptárban, december 8-án is, de ha kibővített naptárunk van, akkor körülbelül 33-szor szerepel a Mária név egy évben. Bibliai eredetű, eredeti alakja a héber Miriam volt, ami a görög és a latin biblia fordításokban változott meg. Több jelentése is van, máig tisztázatlan, hogy pontosan mi is. Mirha, keserű, keserűség, csepp a tengerben, úrnő, ezt is jelentheti. A pontosság jellemző rájuk, a szeretetteljesség, a kedvesség, ez az, ami leginkább jellemzi a Máriákat. Nagyon családcentrikusak, jó barátok és nagyon-nagyon jó szülők mindig törekszenek arra, hogy megértsenek másokat és hogy segítsenek nekik. Nagyon humanitárius jellemek a Máriák. Ezt mondja a számmisztika nevük elemzése után. Alfred, Ali, Assunta, Masa, Napóleon, Tarzícia és Tarzícius nevű kedves hallgatóinkat is Isten éltesse sokáig, ők is névnaposok a mai napon, augusztus 15-én. A kutyusok közül a Csipi és a Chips nevűek, a cicák közül ugyancsak a Csipi és a Játszint nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszörösek, házi cukikák, nyuszikák, deguk közül pedig a Pötyi és a Potyka nevűek a mai nap névnaposai, Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Jönnek a születésnaposok, egy kis jellemzés az elején, mi jellemző az oroszlánokra, azokra, akik augusztus 15-én születtek, az erényeik, hogy nagyon karizmatikusak, erősek, barátságosak, a hibáik, hogy túlságosan hidegek néha, és hát ilyen számítónak is mondják őket. Az egészségi állapotuknál érdemes odafigyelni nagyon a szemükre. Szemproblémák előfordulhatnak. Úgy látom, hogy a pókfóbia is itt a felsorolás sok közé került. Hivatás munka résznél pedig azt írja a nagykönyv, hogy kiválóak lehetnek komikusnak, nagyon jók lehetnek politikusnak, vagy éppen asztrofizikusnak. Érdemes ezeken elgondolkodni, és hogy kik ünneplik a mai napon a születésnapjukat. Prokai Petit Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig, nagy-nagy puszi neki, jó egészséget. Ma van Nagy Tamásnak, Szakinak is a születésnapja, minden szépet és jót, Szakikám. Ipacsné Vékási Mercedes is augusztus 15-én született, neki is minden szépet és jót. Ma van Szajkó Jánosnak is a születésnapja, jó egészséget. Ma ünnepel Bíróné Ipacs Melindai születésnapot, minden szépet és jót neki, és Ficere Tamásnak is ma van a születésnapja. Remélem, hogy senkit sem hagytam ki, ha mégis, jelezzék. 0620 355 65 55-ös. Érkezik a Killer itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik. Egri Régiség vására holnapi napon vasárnap, itt Egerben a Petőfi téren. Az öt vasárnapos hónapokban az ötödik vasárnapon is megszervezik ezt a vásárt, és van egy jó hírem, mert augusztusban öt vasárnap van, így augusztus 30-án is találkozhatunk a Régiség vásár résztvevői. Ezernyi régiség, antik tárgy, festmény, bútor, könyv és népművészeti alkotások között sétálhatunk a Petőfi téren. Az ország egyik legnagyobb régiség vásárának is mondhatjuk az Egrit, ahol a múlt kincsei és a város különleges hangulata várja az érdeklődőket már reggel 6 órától. Holnap régiség vásár itt Egerben. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Ne maradjon el az utasbiztosítás. Ásványvízzel segítették az egri mentősöket. Újra zánkán a bélapáti kiskékek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ne maradjon el az utasbiztosítás. Számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túlnyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
4: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat. Az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
3: A Mabisz oldalán átfogó tájékoztatást kaphatnak az utasbiztosításokról. Jól jött a segítség az egri mentőállomás dolgozóinak a rendkívüli nyári melegben. Az egyik helyi cég nagyobb mennyiségű ásványvizet ajánlott fel a mentősök számára. A tartós hőségben különösen fontos a megfelelő folyadékpótlás azoknak, akik sokszor órákon keresztül nehéz körülmények között dolgoznak a helyszíneken. Az egri mentőállomás közösségi oldalán köszönte meg a felajánlást. Mint írták, az ásványvíz mellett maga a figyelmes gesztus is sokat jelent számukra. A támogatás azt is jelzi a mentősöknek, hogy a forró napokon végzett munkájukra és terhelésükre a helyi közösség is odafigyel. Újabb tornagyőzelmet ünnepelhetnek a Bélapát falvai fiatalok. A bélapáti kiskékek első helyen végeztek a zánkai Erzsébet tábor 20 csapatot felvonultató felsős strandlabdarúgó tornáján. A csapat 3 győzelemmel és 1 döntetlennel csoport elsőként jutott tovább az egyenes kieséses szakaszba. Az elődöntőben kiélezett mérkőzésen 3-2-re győztek, majd a finálét 1-0-ra nyerték meg. A Bélapát falvaiak veretlenül összesen 14 lőtt és mindössze 5 kapott góllal szerezték meg az aranyérmet. A siker ráadásul nem előzmény nélküli. A kiskékek 2024-ben ugyanezen a tornán szintén az első helyen végeztek, írja a Heol. Ismét nagyon meleg időre készülhetünk. Sok napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. A délutáni hőmérséklet 33 fok körül alakulhat. A hétvége második felére tovább erősödik a hőség, és 35 fok körüli csúcsértékek is lehetnek. Az éjszakák is egyre enyhébbek lesznek, így kevésbé frissül fel a levegő. Jelentős csapadék a hétvégén még nem valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes hétvégét mindenkinek, Roli Csek Judit vagyok, van egy sebességmérés Siroknál, Balázs küldte nekünk az üzenetet, 0620 355 65 55-ös, hogyha bármit tapasztalnak az utakon, Egerben, a környéken jöhet minden. Érkezik a Rudimentál és Ella Ayre.
0: 100,7 Best FM.

100,7 Best FM a legjobb zenék. Idén is lesz Fákiás király köszöntő, az Egri Lokál Patrióta Egylet és az Egri Fairtime Mesteri Testület több mint 3 évtizeddel ezelőtt közösen élesztette újjá ezt az ősi hagyományt, mely szerint a város lakói az államalapítás ünnepének előestéjén tiszteletüket és hálájukat fejezik ki Szent István király előtt. A program 18 óra 30 perckor kezdődik a dobótéri Minorita templomban egy ünnepi műsorral, utána este 7 óra környékén pedig a résztvevők közösen fákiákkal felvonulnak az egri várba. A megemlékezés részeként koszorút helyeznek el Imre király emléktáblájánál, felcsendül a Boldogasszony anyánk, valamint a szózat is. Mindez jövő héten szerdán, 19-én itt Egerben. Jön Gloria Estefan és a Miami Sun Machine itt a 100,7-en.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Egyre több helyen olvasni, egri oldalakon, az egerhírek.hu-n is megjelent a mai nappal, hogy mire számíthatunk augusztus 20-án itt Egerben, államalapító Szent István királyunk ünnepén. Több program is lesz, és várja az egrieket, az ide látogatókat. Az ünnepi események délelőtt 10 órakor kezdődnek az egri bazilikában, ahol ünnepi szentmisét tartanak. Este 7 órától rendezik meg a városi díszünnepséget, az eseményen Wagner Ákos polgármester mond ünnepi beszédet, majd kitüntetéseket és díjakat adnak át. Ezt a díszünnepséget a Dobótéren felállított kivetítőn élőben is követhetik az érdeklődők, és ezután este 8 órától érkezik a Péli Barna duó, majd lesz a tűzijáték 9 órától, és utána pedig a színpadon a Lóci játszik. És mint említettem, a programokat, a részleteset megtalálják például az egerhírek.hu oldalon. Nálunk pedig újból dalok, itt a 100,7-en jön a Freemasons.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik. Egri Régiség vására holnapi napon vasárnap, itt Egerben a Petőfi téren. Az öt vasárnapos hónapokban az ötödik vasárnapon is megszervezik ezt a vásárt, és van egy jó hírem, mert augusztusban öt vasárnap van, így augusztus 30-án is találkozhatunk a Régiség vásár résztvevőivel. Ezernyi régiség, antik tárgy, festmény, bútor, könyv és népművészeti alkotások között sétálhatunk a Petőfi téren. Az ország egyik legnagyobb régiség vásárának is mondhatjuk az Egrit, ahol a múlt kincsei és a város különleges hangulata várja az érdeklődőket már reggel 6 órától. Holnap Régiség vásár itt Egerben. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Nem állhat le a betegellátás. Sok a hiba a hevesi játszótereken. 6 nap alatt 20 centit apadt a Tiszató. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Hosszú hétvége közeleg, de a betegellátás nem állhat le. A hazai készletek jelenleg stabilak. Az augusztus 20-i leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért. Kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
4: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni. Sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
3: Riasztóan magas volt a kifogásolt játszóterek aránya a vármegyében az idei fogyasztóvédelmi ellenőrzéseken. Az év első felében 13 játszóteret és 93 eszközt vizsgáltak meg, és 11 helyszínen találtak valamilyen jogsértést. Ez 85%-os arány, miközben országosan a vizsgált játszóterek 37%-ánál merült fel probléma. A 93 ellenőrzött hevesi eszközből 81-et kifogásoltak a szakemberek. A legtöbb hiányosság a kötelező adattáblákkal volt kapcsolatos, de két esetben az előírt időszakos ellenőrzést sem végeztették el az üzemeltetők. Olyan játszótér is akadt, ahol nem tudták igazolni, hogy a korábban feltárt hibákat kijavították. A vármegyei vizsgálatok nyomán összesen 2 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabtak ki. A hatóság folytatja az ellenőrzéseket, a nyári szünet után pedig az óvodai és iskolai játszóterek kerülnek nagyobb fókuszba, írja a Heol. Továbbra is gyors ütemben csökken a Tiszató vízszintje a tartós aszály és az elégtelen vízutánpótlás miatt. A Kisköre felső vízmércénél 6 nap alatt mintegy 20 cm-es apadást mértek. A vízállás jelenleg 672 cm körül alakul. A tározóból közben folyamatosan párolog a víz, miközben az ivóvízellátásban is fontos szerepet tölt be a közép-tiszai térségben. A folyó alsó vízszintje Kiskörénél mínusz 349 cm-re süllyedt, ami új negatív rekord. Ismét nagyon meleg időre készülhetünk. Sok napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. A délutáni hőmérséklet 33 fok körül alakulhat. A hétvége második felére tovább erősödik a hőség, és 35 fok körüli csúcsértékek is lehetnek. A jövő hét elején azonban változékonyabbra fordulhat az idő. Záporok és zivatarok érkezhetnek, és több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes hétvégét mindenkinek, Roli Csek Judit vagyok. Többször jelezték már, hogy a Rákóczin a parkolóból mérik a gyorshajtókat. Most, hogy ilyen szép aszfaltot kapott a 25-ös, többen odalépnek neki, csak óvatosan mindenkinek. Szink halleluja, érkezik Dr. Albán.
0: 100,7 Best.

17 óra 24 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Jók a közlekedés időjárási feltételei, az erős napsütés elvakíthatja azokat, akik nyugati irányba tartanak, ha pedig hosszabb útra mennek, érdemes tájékozódni az Utinform oldalán, vagy pedig a Google Maps térképén megnézni, hogy hol vannak a nagy dugók. Az M7-esen is például több kilométeres sor alakult ki egy baleset miatt. Vigyázzanak az utakon, itt van Vanti és Kulti a Besten.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM a legjobb zenék. Kezdődik a Night Shift, ma este szólnak az R&B dalok, két órán keresztül. Az első órában White Boy hozza a legjobbakat, a másodikban pedig Slim Fit. Én pedig búcsúzom, az elmúlt három órában Rolicek Juditot hallották. Legyenek jók és tegyenek jót, kellemes hétvégét mindenkinek. 100,7

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Bírodásra hívják az önkénteseket az ünnep előtt. Magyarokat mentettek ki a horvátországi tűzvész sújtotta területről. Csapadékra egyelőre nem kell készülni. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a horvátországi erdőtűz által érintett területről, közölte Orbán Anita külügyminiszter. 45 embert egy sportcsarnokban helyeztek el, 13 magyart pedig egy másik helyszínre menekítettek. Egy magyar állampolgár könnyebb sérüléssel került kórházba. A dél-horvátországi térségben csütörtök este keletkezett tűz lakóházakra is átterjedt, mintegy 1000 embert kellett kimenekíteni. A lángok további terjedését sikerült megakadályozni, az oltás az továbbra is tart. Újabb helyi járatok követhetők valós időben a MÁV Plus applikációban. Az alkalmazás térképén Miskolc után Veszprém is látható már. Az utasok ezekben a városokban élőben követhetik a járatokat, és azt is láthatják, hogy mikor érkezik az adott busz vagy villamos a megállóba. Hosszú hétvége közeleg, de a betegellátás nem állhat le. A hazai vérkészletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-ai leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért, kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni, sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik, az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
1: Ebből rekord lesz, egyre többen húznak futócipőt, vagy választják az aktív kikapcsolódást Magyarországon. Az év első felében több mint 81000 nevezést regisztráltak a legnagyobb hazai szabadidő sportszervezőnél. A Budapest Sportiroda adatai szerint a futó és úszó eseményeken 17, a futóversenyeken pedig 20%-kal nőtt a résztvevők száma az előző évhez képest. A lendület ősszel is folytatódhat. A budapesti félmaraton és a maraton előzetes adatai ugyanis további erősödést mutatnak. A számok alapján nem csak a hazai mozgási kedv nő, hanem egyre több külföldi érkezik sportolni Magyarországra. Túlnyomóan derült idő várható legfeljebb keleten és északkeleten jelenhet meg átmenetileg néhány gomoly felhő. Holnap folytatódik a napos forró idő, késő délutántól azonban északnyugat felül már több felhő érkezhet fölénk. Hajnalban 10 és 22, délután 33 és 37 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn változékonyabbra fordul az idő, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 36 fok között alakul majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hip-hop és R&B a mai menü. Ma is, mint minden szombaton, 6-től 7-ig én White Boy, 7-től szombati rezidensünk Slim Fit a lemezjátszók mögött. Indul a szombatesti Night Shift.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a

És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség, hogy felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instagram és Facebookon így vagyunk fel, 0625555155 Viber és SMS számunk, és infókukat az bestfmbudapest.hu, az e-mail címünk.

0: Shift.
1: És akkor cserélünk, persze nem stílust, maradunk továbbra is a hip-hop és az R&B mesdjén, csak helyet. Slim Fit jön ide, a lemezjátszók mögé, meg megyek át a túloldalra, és aztán, hogyha Slim Fit is letudta a ráső 60 perces etapot, utána szombat lévén 8-tól már Big Favi Tomi, Biki lesz a mai Night Shift házigazdája, így neveztetem el.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Sok vendéget várnak még a hazai strandok idén. Továbbra is folyamatosan dolgoznak Paksnál az atomerőműnél. Egyre komolyabb károkat okoz az aszály. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Az Apadó-Duna ellenére már picit emelkedett a vízszint. Megfeszített munka zajlik Paksnál, jelentette be rendkívüli helyszíni tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a beavatkozás nélkül később olyan alacsony lenne a folyó vízállása, hogy a két még működő turbinából egyet le kellene állítani. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével, valamint a fenékküszöb építésével. Sok vendéget remélnek még a következő néhány hétre a hazai fürdők és strandok üzemeltetői. A nyár még tart, az extrém hőség azonban vissza is vetheti a forgalmat, mondja Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
2: Júniusban volt egy csúcs, de akkor még a gyerekek iskolába jártak, tehát itt igazából csak a hétvége játszott. A július az sajnos gyengébb volt, mint az elmúlt években. Nem volt kiemelkedően jó idő. Most viszont azt látjuk, hogy itt augusztus 20-áig folyamatosan 30 fok fölötti mérsékleteket jeleznek, ezt jót fog tenni a fürdőüzemeltetőknek is, de mikor hosszú távon tart a hőség, akkor már kontraproduktív, az emberek nehezebben mozdulnak ki, utólag tudjuk csak megerősíteni, hogy így történt-e.
1: Fürdőzési tilalmat rendeltek el a Gárdonyi Tini strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A Fehérvár megyei kormányhivatal döntése szerint a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, ezért a kötelező vízminőség ellenőrzés sem lehet elvégezni. A vízbe vezető lépcsőket lezárt és kihelyezték a figyelmeztető jelzéseket. Velencén több strandon szintén tilos a fürdés, az északi strandon ugyanakkor a héten feloldották a korlátozást. Eddig 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt Magyarországon. Az adat még nem végleges, az Agrártárca ugyanis augusztus 31-ig meghosszabbította a károk bejelentésének határidejét. A mostani szám már jelentősen meghaladja a 2022-ben összesen bejelentett aszálykárt, pedig az akkori szárazságot az évszázad aszályaként emlegették. A szántóföldi növények hektáronkénti hozama idén 10-20%-kal marad el az elmúlt 5 év átlagától. Túlnyomóan derült idő várható legfeljebb keleten és északkeleten, jelenhet meg átmenetileg néhány gomoly felhő. Holnap folytatódik a napos forró idő, késő délutántól azonban északnyugat felül már több felhő érkezhet fölénk. Hajnalban 10 és 22, délután 33 és 37 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn változékonyabbra fordul az idő, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 36 fok között alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Szerdán még összekevertem, pont az Efivel beszélgettünk, hogy a Tayo Cruz, vagy ki volt az, de aztán rájöttem, hogy a Tayo Cruz ugye tavaly volt Deja Vu Fesztiválon talán.
4: Igen.
3: És ugye Néo, az meg volt itt titokban, tudod, volt egy idő, vagy talán még most is van, hogy ilyen baromi gazdag indiai családok itt Pesten rendeznek esküvőt, és akkor ilyen háromnapos péntektől vasárnapig, és akkor ott ilyen világsztárok ott előfordulnak így.
4: Véletlenül.
3: Igen, Punjabi MC nyilván. meg hogy a Néo így jött, és akkor énekelt az ifjú párnak.
4: Szegény pár, annyira sajnálom őket.
3: Van pénz lóvére. Na hát, hogyha valaki most esküszik, akkor az ifjú párnak Slim Fit játszik a következő 60 percben. Hip-hopot és R&B-t, szavasz a Mikál.
4: Hello, hello.
0: Ez a

0: Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Szerintem kb. Egy esküvőn is így ennyit szokott. Egy negyed órát, 20 percet.
2: Nem, az ifjú párnak az öregnél jó. Keretes szerkezet.
1: És ha nem is esküvőn, te merre leszel a hétvégén látható, hallható?
2: Hát ugye most felszaladtam egy picit a Petőfi lábától. Így van. Igen. Tehát futok vissza, hogyha végeztünk.
1: Igen?
2: Aztán jövő hét pénteken pedig a Széchenyi hídlábánál.
1: És ott is hipap és áremi természetesen.
2: Van. Nara kíséretében.
1: Jó, csokottatjuk Nara kisasszonyt. Jó van. Hát akkor élőben ugyanezeket. Ma így, is megy.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál Slim Fit.
1: Hát azok után, hogy te 10 év elteltével elmentél ide nyaralni.
2: Igen, lehet, hogy durván 10, igen.
1: Lehet, hogy a következő az lesz, hogy az FN-nél meg egyszer fog látogatni egy koncertre. Tehát fejlődésben vagytok. Na, csak azért akartam kérdezni, hogy akkor most rákaptál-e egy a pihenés ízére, hogy a hosszú hétvégén oké, hogy zenélsz egyet majd ott a rakparton.
2: Igen.
1: De hogy valami nyaralás, pihenés itt a hosszú hétvége alatt?
2: Nem.
1: Semmi?
2: Nem.
1: Meló? Az se?
2: De úgy pihenek, hogy otthon pihenek, volt tervbe véve valami wellness, lockness, kicsit all inclusive-ba

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Tabikám, elengedünk. Gyorsan rohanj akkor vissza.
2: Megteszem, hidd el.
1: Jó, hogy nem, valaki nem tudom, kitartotta eddig a frontot, de hogy akkor ő is picit tudjon menni rágyújtani ki a WC-re és a többi. Nehogy rajtunk múljon ott a baleset. Jó, akkor jó zenélés neked még ma estére, meg jövő hétvégére, de szombaton úgyis találkozunk.
2: Így van, jó, és van. Akkor még maradtam annyival, hogy www.bestofmbudapest.hu és mixcloud.com/dj és linfit.hu-n.
1: Ennyi, Szabikám, menjél.
2: Vigyázz a vizslát, sziasztok!

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Guess who stepped up in the place? The kid with two weapons on his waist. Two step into the base, and I don't usually step up in the place. I usually play that letter.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Hamarosan szabályozhatják az e-rollereket. Több erdő és bozót tűzhöz is riasztották a tűzoltókat, még aktív az Etna, de újraindult a forgalom a Catania-i repülőtéren. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Akár már jövő hónapban dönthet a kormány a nagysebességű e-rollerek szabályozásáról. A szaktárca vezetője megismételte, szeptember 9-ig várják a véleményeket a témában a kormány.hu oldalon. Eddig már 200 000 nyilvánítottak véleményt a kérdésben. Vitézi Dávid szerint eközben előre dolgoznak, hogy kész jogszabálytervezeteket tudjanak majd a kabinet elé terjeszteni. Tanulmányi ösztöndíjra pályázhatnak az önkéntes tartalékos szolgálatot vállaló diákok. A Honvéd vezérkar felhívására szeptember 1-e és 30-a között jelentkezhetnek a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanulók. A pályázat célja egyebek mellett a Magyar Honvédség számára hasznos szakmai tudás megszerzésének támogatása, valamint a tartalékos állomány utánpótlásának biztosítása. A jelentkezés feltétele többek között a nagykorúság, a büntetlen előélet és a magyar állampolgárság. A felsőoktatásban tanulók havi 160 000, a szakképzésben résztvevők pedig havi 110 000 forintos ösztöndíjat kaphatnak. Több helyen is erdőtüzekhez riasztották a tűzoltókat. Sátoraljaújhelyen mintegy 15 hektárnyi száraz fű égett. A lángok 5 hétvégi házat teljesen, egy hatodikat részben elpusztítottak. Kaposváron szintén kigyulladt egy nagyobb hűves terület, ahol 2 hétvégi házat is érintett a tűz. Fertőszentmiklósnál 5 hektáron égett az erdő, a lángok a fák lombkoronájára is átterjedtek, Törtelnél pedig 7 hektáron pusztított a tűz. Újraindult a forgalom a Catania-i repülőtéren, azt az Etna kitörése miatt kellett lezárni. A vulkáni aktivitás miatti riasztást vörösről narancssárgára mérsékelték. Az Etna továbbra is hamut lövel ki, de már kisebb intenzitással. A mostani volt a Catania-i repülőtér leghosszabb üzemszünete 2002 óta. Augusztus 6-a és 12-e között a járatok mintegy harmadát törölték, több száz gépet pedig máshova irányítottak. Egyelőre nem számíthatunk csapadékra, felhőtlen időnk lesz, a részleteket azonnal mondom. Felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet többnyire 12 és 19 fok között várható. Ennél alacsonyabb értékeket mérhetünk a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken, míg a nagyobb városokban, vízpartok közelében ennél melegebb lesz a hajnal. Holnap többnyire derült napos idő várható, majd késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Estétől ott a határ közelében előfordulhat záporzivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, egy csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem jól telt a hétvége, azt meg pláne remélem, hogy itt van mindenki, és a legjobb zenékkel elbúcsúzunk a szombattól. Lady Gaga kezd, kérem szépen, ez a Paparazzi.
0: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nagy valószínűséggel nincs még egy olyan dal, ami akkora port kavart volna, mint az Aqua és a Barbie Girl. Ugye a klipbe véletlenül benne hagyták, idézőjelbe véletlenül, azt a jelenetet, amikor a Barbie babának kiesik a karja. Hát persze, hogy a gyártócég egyből perelni akart, viszont a bíróság azt mondta, hogy ez nem negatív reklámnak minősült, úgyhogy hála a jóistennek megúszták, mert azért az elég komoly pénzbüntetés lett volna. Legalábbis én így gondolom. Úgyhogy jöjjön ez a dal, Aqua, Barbie Girl, most itt a Best FM-en.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy angyal és egy zseni koprodukciója. Nagyjából itt tudnám jellemezni a következő dalt, ami nem más, mint Fábián, Juli és Zuhecker közöse, ez a Like a Child. Nem kell róla többet mondani, csak élvezni kell, mert Fábián Julinak tényleg angyali volt a hangja.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, valójában csak egy poén volt, mégis a kiadás évének egyik legnagyobb slágere lett. Ez nem más, mint a Duck Sauce és a Barbara Streisand, és amikor megkérdezték őket, hogy miért pont ezt a nevet választották, csak annyit tudtak mondani, mert ez jutott először eszükbe, és jól hangzik, és passzol az ütemhez. Ennyi. Barbara Streisand.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nincs is annál keményebb dolog, amikor két nő harcol egy férfi kegyeiért. És hát a Brandy és a Monica pontosan ezt a problémát, ezt az elképesztő háború dolgozza fel. Jön a The Boy Is Mine.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Egyre magasabb a parlagfű koncentrációja a levegőben. Folyamatosan dolgoznak Paksnál, emelkedett egy picit a vízszint, meleg lesz a folytatásban is. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Az apadó Duna ellenére már picit emelkedett a vízszint, megfeszített munka zajlik Paksnál, jelentette be rendkívüli helyszíni tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a beavatkozás nélkül később olyan alacsony lenne a folyó vízállása, hogy a két még működő turbinából egyet le kellene állítani. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével, valamint a fenék küszöb építésével. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása, koncentrációja helyenként már a magas szintet is elérheti, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Országosan már most tüneteket okozó mennyiségben van jelen a parlagfű virágpora a levegőben, és a következő napokban további emelkedés várható. Hétfőn az erős szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel, ezért az allergiásoknak azt tanácsolják, hogy tartsák zárva az ablakokat. A csalán és kenderfélék, valamint az pollen koncentrációja jelenleg közepes. Újabb helyi járatok követhetők valós időben a MÁV Plus applikációban. Az alkalmazás térképén Miskolc után Veszprém is látható már. Az utasok ezekben a városokban élőben követhetik a járatokat, és azt is láthatják, hogy mikor érkezik az adott busz vagy villamos a megállóba. Már mostantól forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények előkészítése miatt. A rendőrség tájékoztatása szerint a lezárások egészen augusztus 25-én éjfélig tartanak. Több rakpart szakaszon korlátozzák a forgalmat. Az ünnep napján több elvárosi útszakasz mellett a teljes Margit hidat lezárják. Este pedig 4 órán keresztül az Erzsébet hídon sem közlekedhetnek autók. Több helyen is erdőtüzekhez riasztották a tűzoltókat. Sátoraljaújhelyen mintegy 15 hektárnyi száraz fű égett. A lángok 5 hétvégi házat teljesen, egy hatodikat részben elpusztítottak. Kaposváron szintén kigyulladt egy nagyobb hűves terület, ahol 2 hétvégi házat is érintett a tűz. Fertőszent Miklósnál 5 hektáron égett az erdő, a lángok a fák lombkoronájára is átterjedtek, Törtelnél pedig 7 hektáron pusztított a tűz. Felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet többnyire 12 és 19 fok között várható. Ennél alacsonyabb értékeket mérhetünk a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken, míg a nagyobb városokban, vízpartok közelében ennél melegebb lesz a hajnal. Holnap többnyire derült napos idő várható, majd késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Estétől ott a határ közelében előfordulhat záporzivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem élvezitek ezt az estét, és remélem, hogy a legjobb zenékkel sikerül elbúcsúzni tőle. Most kérem szépen, álljó és nagy állik ez. Ez a Rapture.
1: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik egy angyali hang, egy nagyon komoly ütemmel, és egy olyan dallal, amire egyszerűen nem lehet megállni, hogy az ember valamilyen szinten elkezdjen mozogni. Ez kérem szépen Gabriel és a Dreams.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Justin Timberlake-re mostanában azért elég rendesen rájár a rúd. Ugyebár elkapták ittas vezetéssel, utána lime-koros lett egy kullancscsípés miatt, plusz még a biztonság kedvéért azt mondják így a benfentesek, na meg ez ilyen nevüket elhallgatni kívánó informátorok, hogy a házassága sincs teljesen rendben. Úgyhogy Justin, szedd össze magad, és ennyi. Like I Love You, most itt a Best FM-en. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem sokára itt lesz velünk Magyarország szerintem valaha volt legjobb rock együttese, ami nem más, mint a Hooligans, és tőlük az egyik legjobb dal, ez a Királylány. Előtte viszont még jön nálunk Jennifer Hudson, ez kérem szépen a Spotlight.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A nemzeti ünnep előtt véradókat várnak, kimenekítettek több tucat magyart, a horvátországi erdőtüzek sújtott a térségből, száraz időnk lesz a folytatásban is. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a horvátországi erdőtűz által érintett területről, közölte Orbán Anita külügyminiszter. 45 embert egy sportcsarnokban helyeztek el, 13 magyart pedig egy másik helyszínre menekítettek. Egy magyar állampolgár könnyebb sérüléssel került kórházba. A dél-horvátországi térségben csütörtök este keletkezett tűz lakóházakra is átterjedt, mintegy 1000 embert kellett kimenekíteni. A lángok további terjedését sikerült megakadályozni, az oltás azonban továbbra is tart. Újabb helyi járatok követhetők valós időben a MÁV Plus applikációban. Az alkalmazás térképén Miskolc után Veszprém is látható már. Az utasok ezekben a városokban élőben követhetik a járatokat, és azt is láthatják, hogy mikor érkezik az adott busz vagy villamos a megállóba. Hosszú hétvége közeleg, de a betegellátás nem állhat le. A hazai vérkészletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-ai leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért, kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni, sokan szabadság miatt elutaznak. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
1: Ebből rekord lesz, egyre többen húznak futócipőt, vagy választják az aktív kikapcsolódást Magyarországon. Az év első felében több mint 81000 nevezést regisztráltak a legnagyobb hazai szabadidősport szervezőnél. A Budapest Sportiroda adatai szerint a futó és úszó eseményeken 17, a futóversenyeken pedig 20%-kal nőtt a résztvevők száma az előző évhez képest. A lendület ősszel is folytatódhat. A budapesti félmaraton és a maraton előzetes adatai ugyanis további erősödést mutatnak. A számok alapján nem csak a hazai mozgási kedv nő, hanem egyre több külföldi érkezik sportolni Magyarországra. Túlnyomóan derült idő várható legfeljebb keleten és északkeleten jelenhet meg átmenetileg néhány gomoly felhő. Holnap folytatódik a napos forró idő, késő délutántól azonban északnyugat felül már több felhő érkezhet fölénk. Hajnalban 10 és 22, délután 33 és 37 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn változékonyabbra fordul az idő, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 36 fok között alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és legyen egy csodálatos szombat estétek vagy éjszakátok, kinek hogy tetszik, 10 óra múlt 3 perce, úgyhogy mindenki eldöntheti saját maga, viszont az, hogy milyen zenék szólnak, azt én döntöm el, meg hát persze a legjobbak közül választunk. Robbie Williams kezd, ez a Rock DJ.
3: Ez a Night Shift,

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Please.

Best FM, a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi, Tomi vagyok, a Biki, és most jön az az időpont, amikor segítek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapokkal. Én is ilyen voltam, na meg vagyok is. Egy a lényeg, hogy holnap 16-án Ábrahám névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni, kérem szépen, az Ibrahimokat, az Istvánokat, a Rokkókat, a Stefánokat, és a biztonság kedvéért a Teodórokat. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag, vagy ismerős, tudod mi a dolgot? Holnap reggel így vagy úgy, de köszönsd fel. És ennyi. Most pedig jön nálunk a Fatboy Slim, ez a Praise You.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Jennifer Lopez egy számomra teljesen új oldalát és arcát mutatta meg, hiszen az történt, hogy New Yorkba sétálgatott, amikor egy TikToker odament hozzá, és megkérdezte, hogy mivel foglalkozik, miből él, és Jennifer Lopez nem kiakadt, hogy nem tudja, hogy ő kicsoda, hanem bemutatkozott, megmondta, hogy énekesnő, zenér, és a többi, és a többi, és a többi, és egy tök jó beszélgettek. Úgyhogy most az egyszer azt tudom mondani, hogy le a kalappa a J-Lo előtt. Úgyhogy most indítom is tőle.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Hölgyeim és uraim!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy időben nem értették az emberek, hogy Dani Minogue hogy lehet kiegyensúlyozott, és hogy lehet boldog úgy, hogy a testvére árnyékában van. Mire ő azt válaszolta, hogy akkor, amikor az ember teljes mértékben ki van békülve magával, akkor nem kell azzal foglalkozni, hogy kinek az árnyékában van, vagy ki előtt jár, hanem élvezni kell az életet. És ő ezt csinálta, és nagyon is jól tette. Jön most tőle az I Begin to Wonder.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és legyen egy csodálatos szombat éjszakátok. 11 óra múlt, úgyhogy szerintem már az éjszaka abszolút megfelelő kifejezés. Na meg az is, hogy nálunk jönnek a legjobb zenék, most például Christina Aguilera és Lil Kim közöse, ez a Can't Hold Us Down.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az idő, hogy megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Kérem szépen, 22 fokra ébredünk, 35 fok lesz napközben. Volt olyan, amikor 42 volt, hogy ez még úgy, ahogy nagyon jó. Kánikula lesz és derült lesz az égból, tehát egyetlen egy felhő sem lesz az égen. Tessék vigyázni, tessék odafigyelni, és hogyha tehetitek, akkor tessék kimenni a szabadba valami vízpartra. Ennyi, jön nálunk most a Simply Red, ez a Stars.

0: évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new D.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, szerintem nagyon sokan egyetértenek azzal, hogy a valaha volt legjobb, egyik legjobb, akkor maradjunk annyiban, egyik legjobb Sting dal, az a Cheb Mamival közös Desert Rose. Valahogy nagyon elkapták a vibe-ot, nagyon elkapták a ritmust, és ilyen nagyon fülbemászó dal lett. Úgyhogy ez jön nem sokára, de előtte még jön majd a Halott Pénz by Alex közöse, plusz még a Koshin és a Catch.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és nem elfelejteni, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Na, ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne lecsekkolni, végiggörgetni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, és nálunk most jön kérem szépen Nio és a Sexy Love.

0: ezek felejthetetlen slágerek.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: Dr. Béres.
3: My name is Victor, you can take a picture.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött a könnyes búcsú ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat. Azt meg pláne nagyon remélem, hogy holnap este jöttök vissza, és újra találkozunk itt a Best FM-en. Addig is mindenkinek egy csodás éjszakát, aztán utána egy még szebb vasárnapi napot. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Holnap találkozunk. Addig is ciao, ciao, és persze ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy emilni.